hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délután. Minden hétköznap déltől. Hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz portré. Életmű és zene. Beszélgetés a hazai jazz élet jeles képviselőivel. Szerdán 19 órától, ismétlés szombaton 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz kedvencek. Hazai jazz zenészek kedvencei. Minden pénteken 19 órától, ismétlése vasárnap 11 órától. A Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délelőtt. Minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló. Jazz Portré. Életmű és zene. Beszélgetés a hazai jazz élet jeles képviselőivel. Szerdán 19 órától, ismétlés szombaton 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Jazz koncertek, legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak.
1: Hírek a Szakcsi Rádióban.

0: ebben a tárgyalási fordulóban. A rendvédelem tekintélyének helyreállítását, a dolgozók megbecsülésének növelését és a déli határkerítés megtartását ígérte a belügyminiszter. Pósfai Gábor a minisztériumi állománygyűlésen fontos célnak nevezte egy új és kiszámítható életpályamodell kialakítását, a bérrendszer rendezését és az eszközpark modernizálását. Mától egy új 21. századi tanuló társadalom kialakításán dolgoznak, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter, miután a tárca Szalai utcai épületében találkozott kollégáival. Lannert Judit hangsúlyozta, a cél jobbá tenni az oktatást, valamint több figyelmet, biztonságot, méltóságot és lehetőséget adni a gyerekeknek. Rászorulóról gyerekek táboroztatására indított adománygyűjtést az Ökumenikus Segélyszervezet. 1000 fiatalnak összesen 25 nyári tábort szerveznének, melyeken változatos programokkal játékos formában segítenék a fejlesztést, felzárkózást. A kezdeményezést a segélyszervezet.hu oldalon, vagy a 1353-as adományvonal hívásával lehet támogatni. A francia nyelv és a filozófia vizsgákkal folytatódik ma az írásbeli érettségi. Holnap spanyol nyelvből és drámatárgyból adnak számot tudásukról a végzős középiskolások. A szóbeli vizsgák júniusban kezdődnek. Átlátható állami finanszírozást ígért a filmes ágazatban a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán egy internetes brit filmes szaklapnak nyilatkozva elmondta, a forrásokat érdemek és nem politikai lojalitás alapján osztják szét, meg akarják tartani a filmek adójóváírását, és korrekt viszonyt akarnak kialakítani a nemzetközi filmesekkel. Holtai Gábor Itt érzem magam otthon című filmje képviseli Magyarországot a kolozsvári Transzilvánia Nemzetközi Filmfesztiválon. A június 12-én kezdődő rendezvény Magyar Napján vetítik Nemes Jeles László Árva című filmjét, de látható lesz Pálfi György Tyúk és Enyedi Ildikó Csendes Barát című alkotása is. Meghalt Scherer Péter Jászai Mari díjas színművész. Karakteres alakításaival és színházi rendezéseivel a kulturális élet kiemelkedő alakja volt. Jancsó Miklós filmjeiben ikonikus szerepe volt Pepe, de játszott a Kontroll, az Argó, a Valami Amerika és a Kincsem című filmben is. Megkapta a Színi Kritikusok és a Filmkritikusok díját, a Magyar Köztársasági Érdemre Lovak keresztjét és a Karinti gyűrűt is. Scherer Péter 64 éves volt. Ma országszerte sok napsütés várható, kevés fátyol és gomoly felhővel. A szél többfelé megélénkül. Napközben 20-25, késő este 10-17 fok valószínű. A pontos idő 6 óra 4 perc.
1: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója. Ez a Jazz reggel. Minden hétköznap 6 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója.

Orbai Lilla, a Szakcsi Rádió küld be a dalot felhívásának egyik győztese. Alone in the Desert című dala most következik a Szakcsi Rádióban.

0: Műsorajánló. Jazz délután. Minden hétköznap déltől, hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A jazzportré vendége szerda este 19 órától Gőz László, jazzzenész, tanár, a Budapest Music Center alapítója. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Jazz napló.
1: A soul jazz az 50-es évek végén és a 60-as évek elején jelent meg Amerikában. Az irányzata hard bop továbbfejlesztése, mely a gospel, blues és soul hatásait építette magába. Hammond orgona ütős grúvok és egyszerű, de érzéki dallamok jellemzik. Nagy nevei közé tartozik Jimmy Smith, Cannonball Adderley és Lou Donaldson. A műfaj könnyen táncolható, spirituális és közönségbarát is egyben. A soul jazz hidat képez a jazz és a populáris zene között. Néha összefolyik a funk jazzzel, de annál melegebb, a szó elvonatkoztatott értelmében inkább templomibb hangulatú. A jazz érzelmi mélységének egyik legközvetlenebb ága.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

survive somehow.

0: Műsorajánló. Impro. Kedtől péntekig 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
1: Tartalmas szórakozást keres az egész családnak? Ne nyomozzon tovább! Ha-hó!
2: Ha-hó!
3: Hova igyeksz el, öcsi?
1: Mert mi elhozzuk otthonába az ünnep hangulatát.
3: Nem adnám egy zsák aranyért, hogy egyszerre ilyen társaságot tisztelhetek nálam.
1: Nálunk mindenki megtalálja a számítását.
4: Úgy látom, hogy megtanultad, miként láthatsz a szíveddel.
1: Utazzon velünk térben és időben.
5: Mesélni véletlenül nagyon jól tudok.
1: Várja önt a szellem és a lélek kalandja. Klasszikus történetek, kortalan élmények, az egész családnak. Filmek, ünnepi műsorok pünköstkor is a közmédia csatornáin.
0: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A jazzportré vendége szerda este 19 órától Gőz László, jazzzenész, tanár, a Budapest Music Center alapítója. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Jazznapló.
1: A tradíció templomaként emlegetik a New Orleans-i Preservation Hall-t, mely 1961-ben nyitott meg a város francia negyedében egy szerény régi házban. Célja az volt, hogy megőrizze és bemutassa a tradicionális New Orleans-i jazzt. Az első fellépők között még olyan zenészek voltak, akik a század előn játszottak. A fellépések akusztikusak, erősítés nélkül zajlanak. Ez is fontos része a hely filozófiájának. A hall mindig szűk, zsúfolt, forró, de hiteles. Ma már több generáció zenészei lépnek fel itt együtt. A Preservation Hall Jazz Band turnézik is, világszerte népszerűsítve a műfajt. A hely nem nosztalgia, hanem élő hagyomány, itt kezdődött a jazz, és itt él ma is. Ez a pár négyzetméter évtizedek óta a jazz valódi lelkeként funkcionál.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Ez volt a Jazz reggel a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: Francia sanzonok és magyar népdalok mágikus összefonódása egy igazán különleges koncerten. Budapest a Modern Jazz Klubjában lép színpadra formációjával, Isabella Cosanelli június 12-én. Az énekesnő zenéjében az avant-garde jazz, a századforduló kabaré hangulata és a népzenei motívumok keverednek egymással. Régár című albuma, mely a koncert gerincét képezi majd, ezt a sokrétegű zenei és kulturális identitást bontja ki. Az egyik legjellegzetesebb és markánsabb magyar énekhang újra elvarázsolja közönségét a fővárosban. Június 6-án este Budapest klasszikus jazzklubjában ad koncertet az Urbán Orsi Group. Az idén kerek évfordulót ünneplő kiváló nagybőgő művész jubileumi koncertsorozatának újabb állomásához érkezik. A 60. születésnapját februárban betöltő Egri János június 18-án Pécsen ad koncertet kvartett formációban. A vérbeli All-Star felállásban a basszus hangszerest fia, Egri János Junior, Sosó Lakatos Sándor, valamint Pecek Lakatos András kíséri a színpadon.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Gőz László, jazzzenész, tanár, a Budapest Music Center alapítója. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
3: Bartók Zenei Díj 2026. Május 22-én 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban, május 23-án 19 óra 40 perctől a Dunán, május 24-én 21 órától az M5 műsorán.
4: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz Óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
5: Jó napot kívánok! A szerkesztőt Berente Mariant hallják. A lengyel államfővel és a miniszterelnökkel is tárgyal ma Magyar Péter Varsóban első hivatalos külföldi útja második napján. A miniszterelnököt több kormánytag is elkísérte, akik számos területen szeretnék lefektetni az együttműködés alapjait. Példaként az infrastruktúrát, a kultúrát és az agráriumot említette. Nyilvánosságra hozták tegnap a kegyelmi ügynek az igazságügyi minisztériumban őrzött dossziéját. Magyar Péter elmondta, a dokumentumok bizonyítják, hogy K. Endre ügyében az akkori köztársasági elnök megváltoztatta az igazságügyi miniszter felterjesztését. A miniszterelnök emlékeztetett arra, hogy a kegyelmi ügyek folyamatai több hónapot vesznek igénybe. K. Endre esetében azonban az államfői aláírás és a miniszteri ellenjegyzés ugyanaznap történt. A köztársasági elnöki hivatal együttműködik az ügy dokumentumainak nyilvánosságra hozatalában. A Sándor Palota közölte, hogy hivatalos megkeresés esetén a jogszabályoknak megfelelően átadja a rendelkezésére álló iratokat a kormány képviselőjének. Sándor Zsolt altábornagyot kérte fel vezérkari főnöknek a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus közösségi oldalán közölte azt is, nem csak a képességek fejlesztése, hanem az emberekbe vetett hit visszaállítása is kulcskérdés. Sándor Zsolt a szakaszparancsnoki szinttől a legmagasabb vezetői beosztásokig jutott, szolgált külföldi műveletekben, NATO környezetben is. Környezetkárosítás gyanúja miatt tett feljelentést a szegedi BYD gyár ügyében a Csongrád-Csanád vármegyei kormányhivatal. A gyanú a beruházási területen kitermelt föld felhasználásával függ össze.

0: Ma jár le az SZIA bevallás és befizetés határideje. Az ügyfeleket ma is hosszabb nyitvatartással, este 6 óráig várják. Működik a NAV Info vonala a 1819-es szám is, amely ma este 8 óráig hívható. A legegyszerűbb ugyanakkor az elektronikus ügyintézés az esia.hu oldalon. Meghalt Scherer Péter, Jászai Mari díjas színművész. Karakteres alakításaival és színházi rendezéseivel a kulturális élet kiemelkedő alakja volt. Jancsó Miklós filmjeiben ikonikus szerepe volt Pepe, de játszott a Kontroll, az Argó, a Valami Amerika és a Kincsem című filmben is. Megkapta a Színi Kritikusok és a Filmkritikusok díját, a Magyar Köztársasági Érdemlend Lovak keresztjét és a Karinti gyűrűt is. Scherer Péter 64 éves volt. Országszerte sok napsütés várható ma, kevés fátyol és gomoly felhővel. Legfeljebb a nyugati határnál lehet egy-egy záporzivatar, a szél több felé megélénkül. Napközben 20-25, késő este 10-17 fok valószínű. A következő napokban pedig tovább melegszik az idő. 9 óra múlt 4 perccel.
1: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Ez a Jazz délelőtt, minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: Küldd be a dalod!
1: A Fusion Machine formáció a Szakcsi Rádió Küldd be a dalod felhívásának egyik győztese. Ahonnan jöttél című daluk most következik a Szakcsi Rádióban.

Jimmer.

0: Műsorajánló. Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Gőz László, jazzzenész, tanár, a Budapest Music Center alapítója. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Tartalmas szórakozást keres az egész családnak? Ne nyomozzon tovább, ha-hó!
2: Ha-hó!
3: Hova igyeksz el, öcsi?
1: Mert mi elhozzuk otthonába az ünnep hangulatát.
4: Nem adnám egy zsák aranyért, hogy egyszerre ilyen társaságot tisztelhetek nálam.
1: Nálunk mindenki megtalálja a számítását.
5: Úgy látom, hogy megtanultad, miként láthatsz a szíveddel.
1: Utazzon velünk térben és időben.
6: Mesélni véletlenül nagyon jól tudok.
1: Várja önt a szellem és a lélek kalandja. Klasszikus történetek, kortalan élmények, az egész családnak. Filmek, ünnepi műsorok pünköstkor is a közmédia csatornáin.
0: Jazz délután. Minden hétköznap déltől, hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: A zenei emlékem, mivel én soptoni vagyok, nyilván oda kötődik, ahhoz kötődik, és az első jazz emlékem is oda kötődik. Én ott éltem a szüleimmel nagyon hosszú ideig, oda jártam zeneiskolában, ott tanultam klasszikus zenét, ahogy egy ilyen ifjú gyereket tanítatják a szülei, és az édesapám szerette nagyon ezeket a big band zenéket, ezeket az amerikai big band zenéket, és ott hallottam először jazzt, és akkor az egy ilyen meglátni és meghallani és megszeretni pillanat volt, és onnantól kezdve, ha nem is egyenes volt az utam ebbe a stúdióba, de a jazz és a zene töltötte ki az életemet.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz

0: Ez volt a Jazz délelőtt a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Gőz László, jazzzenész, tanár, a Budapest Music Center alapítója. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Bartók Zenei Díj 2026. Május 22-én 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban, május 23-án 19 óra 40 perctől a Dunán, május 24-én 21 órától az M5 műsorán.
3: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
0: Műsorajánlót hallottak. A Bartók Rádióban elhangzott műsor ismétlése. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Impro. Ez az All That Jazz szerdán 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
4: Köszöntöm az All That Jazz hallgatóit. A szerkesztő Weisz Gábor nevében is Fellegi Lénárdot hallják. Mai összeállításunkban a 80 éves Berki Tamás énekel. 1946. május 16-án született Budapesten a zeneszerző, énekes, pedagógus, egyetemi tanár, de volt tévés, rádiószerkesztő is, tehát kolléga. Isten éltesse sokáig Berki Tamást. Az első három téma az övé, az első a Nagy János trió közreműködésével hallható, legyen egy dal, ami mindig az első, hangzik el.

0: Köszönjük szépen, kedves lányok és kedves fiúk! Hadd mutassam be a doboknál a francia ősökkel rendelkező Flora Joubert, aki magyarul Joubert Flora. Azt mondja, már nem emlékszik francia rokonaira, mert körülbelül 1000 évvel ezelőtt elvesztek a szálak. Frankie Lato, szintén francia gyökerekkel rendelkezik, Párizsba járt hegedűre, és ott lett ennyire jó. Aztán itt ezt fokozta, mert ez a hangulat, ez a közönség. Hadd mutassam be a Bőgőnél János Nagy. És akkor hadd mutassam be a zongoristát is, Nagy János. A bal kezével bőgőzik. Na jó, akkor most milyen sapkába következzen egy... Legyen most, hogy egy indiai sapka. Következzen egy indiai sapka.
1: Legyen egy dal, ami mindig az első. A szerző Berki Tamás énekelt, a Nagy János trió működött közre. Most a Köszönöm szépen következik a Berki Tamás bentel.

Ez volt a Köszönöm szépen a Berki Tamás Benddel. A Kötelező Blues következik Berki Tamás szerzeményei közül Sárik Péter, szongorista és Gyémánt Bálint gitáros közreműködésével.

Ez volt a Kötelező Blues, Sárik Péter zongorista és Gyémánt Bálint gitáros közreműködésével. Továbbra is Berki Tamás énekel, a Benko Dixieland Band felvétele szól, a Honeysuckle Rose következik Fats Waller és Andy Razov szerzeménye.

volt a Honeysuckle Rose, Fats Waller és Andy Razaf szerzeménye a Benkó Dixieland Banddel és Berki Tamás énekével. Most a Berki Tamás trió játssza a formáció vezetőjének témáját, ez lesz a Bika.

Ez volt a Bika Berki Tamás szerzeményei közül és a Berki Tamás trió előadásában. Most a Borbély műhely közreműködésével következzék egy örökzöld, hullólevelek, Kozma József és Jacques Prévert szerzeménye, természetesen továbbra is Berki Tamás énekel.

Ez volt a Hulló levelek a Borbély műhely közreműködésével. Kozma József és Jacques Prévert örökzöldje után újra Berki Tamás téma következik. Zárásként a Búcsú Blues szól a Sabu Sabu közreműködésével.

0: Jávor Vilmos. Latman Béla. Szalóki Béla. Fogarasi János. Berki Tamás. Nagyon köszönjük, gyertek el máskor is, jöjjenek el máskor is. Viszontlátásra. Nagyon köszönjük.
1: Ez volt a Búcsú Blues Berki Tamás szerzeményei közül és előadásában a Sabu Sabu közreműködésével. Mai összeállításunkban a 80 éves Berki Tamást köszöntöttük születésnapja alkalmából felvételeivel. Így ért véget az All That Jazz, elhangzott műsorunk meghallgatható újra a mediaclick.hu oldalon. A szerkesztő Weisz Gábor nevében is búcsúzom, Fellegi Lénárdot hallották.

0: Impro. Ez volt az Old Dead Jazz a Szakcsi Rádióban. A Bartók Rádióban elhangzott műsor ismétlését hallották. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Műsorajánló.
1: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: Carmen McRae koncertje, majd Schweigert Christian 7 kis darab előadása hallható, majd ezt követően a Classy for Saxophone Quartet koncertje, majd Szakcsi Lakatos Béla zongorástja hallható.
0: Jazz album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Gőz László, jazzzenész, tanár, a Budapest Music Center alapítója. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
3: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! A szerkesztő Berente Maria nevében is köszöntöm Önöket, Gál Andrea vagyok. Megkezdődtek a kisebbségi jogok érvényesítésével kapcsolatos magyar-ukrán szakértői konzultációk. Orbán Anita külügyminiszter hangsúlyozta, hogy Magyarország kiáll Ukrajna önállósága és területi egysége mellett, de a nemzeti kisebbségek jogainak védelme az első feladat, melyet rendezni kell. Ukrajna elkötelezett a kisebbségi jogok európai normáinak megfelelő biztosítása mellett, erről már az ukrán külügyminiszter írt az egyeztetések kapcsán. Andriy Sibiha megerősítette, Ukrajna nagyra értékeli, hogy Magyarország egyértelműen elítélte a közelmúltbeli orosz támadásokat, köztük a Kárpátalját ért csapásokat. NATO vadászgépek vettek üldözőbe egy drónt a litván légtérben. Azt egyelőre nem tudni, hogy a szerkezet Ukrajnából érkezette. A balti államban rövid időre légi veszélyhelyzetet hirdettek, leállt a vilniuszi repülőtér és tömegközlekedés, valamint felszólították a litván főváros lakóit, hogy maradjanak biztonságos helyen. Tegnap egy NATO vadászgép Észtország fölött semmisített meg egy Ukrajnából érkezett drónt. Idehaza márciusban csaknem 780 ezer forint volt a bruttó és 546 ezer a nettó átlagfizetés. Az inflációt figyelembe véve a nettó reálkereset több mint 11%-kal emelkedett az egy évvel korábbihoz képest, közölte a KSH. A bérek növekedését jelentősen befolyásolta a magasabb összegű családi adókedvezmény, valamint a három gyerekes és a 40 év alatti két gyerekes anyák SZJA mentessége. Május végén újraindul a vasúti közlekedés Ajka és Veszprém között. Először a tehervonatok indulnak meg, majd 30-tól óránként közlekednek a személyvonatok is. Tájékoztatott a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid felidézte, hogy a problémák a 2024-es tavaszi esőzések után jelentkeztek, és hiába ígért az akkori szakminiszter fél éves határidőt a felújításra, egy évig nem történt semmi. Egy hónap alatt 112 ezer jegyet vásároltak az egyérintéses fizetési módszerrel a budapesti metrókon. A PNG-t a legtöbben a hármas vonalon használták. A BKK tervei szerint a bankkártyás fizetésen alapuló rendszert 2028-tól fokozatosan kiterjesztik a teljes budapesti és agglomerációs közösségi közlekedési hálózatra. Megkezdődtek a tavaszi Erzsébet táborok, június közepéig több mint 20 ezeren érkeznek a zánkai, valamint az erdélyi táborhelyre. A tavaszi turnusokban ismeretterjesztő előadások, sportprogramok, valamint kulturális, művészeti és hagyományőrző foglalkozások várják a csoportokat. Először kapta meg tajvani szerző a Nemzetközi Booker díjat. Yang Suang Tzu, tajvani útikönyv című 1938-ban játszódó regénye, kulináris körutazás a japánok által megszállt Tajvanban, amely a gyarmatosítás, a hatalom és a társadalmi csoportok témáit érintve szól a szerelemről. Az elismerést évente adják át egy Nagy-Britanniában vagy Írországban megjelent idegen nyelvről lefordított szépirodalmi műnek. Jelenleg országszerte süt a nap, legfeljebb kevés fátyol és gomoly felhő lehet az égen. Egy-egy zápor zivatar a nyugati határnál alakulhat ki, a szél többfelé megélénkül, napközben 20-25.

0: Jazznapló.
1: A funk jazz a 60-as évek végén és a 70-es években lett népszerű a tengeren túlon. A műfaj a jazz improvizációs szabadságát ötvözte James Brown-féle funk ritmusokkal, jellemzője a súlyos groove, elektromos hangszerek és szaggatott ritmikai lüktetés. Miles Davis Bitches Brew albuma úttörő volt ebben. Más fontos előadók, Herbie Hancock, Weather Report és a The Headhunters. A funk jazz gyakran hangsúlyozza a ritmust és a mozgást, miközben megőrzi a jazz kreatív erejét. Klubzeneként és fesztiválműfajként is működik. Ez a jazz egyik legélettelibb, legmozgékonyabb formája. A 70-es évek klubvilágát is a funk őrület mozgatta igazán.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: Carmen McRae koncertje, majd Schweigert Christian 7 kis darab előadása hallható, majd ezt követően a Classy for Saxophone Quartet koncertje, majd Szakcsi Lakatos Béla zongorástja hallható.
2: Tartalmas szórakozást keres az egész családnak? Ne nyomozzon tovább! Ha-hó!
3: Ha-hó!
4: Hova igyeksz el, öcsi?
2: Mert mi elhozzuk otthonába az ünnep hangulatát.
4: Nem adnám egy zsák aranyért, hogy egyszerre ilyen társaságot tisztelhetek nálam.
2: Nálunk mindenki megtalálja a számítását.
5: Úgy látom, hogy megtanultad, miként láthatsz a szíveddel.
2: Utazzon velünk térben és időben.
6: Mesélni véletlenül nagyon jól tudok.
2: Várja önt a szellem és a lélek kalandja. Klasszikus történetek, kortalan élmények, az egész családnak. Filmek, ünnepi műsorok pünköstkor is a közmédia csatornáin.
0: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Gőz László, jazzzenész, tanár, a Budapest Music Center alapítója. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
7: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: Imádom a Manu Stringet is muzsikálni, hát ott én tehát alapból brácsőrült vagyok. A Manusba én a kísérőgitárosokat imádom a legjobban. Sose a rázást. Azért köszönöm szépen, mert Jimi Hendrixből jövök, Tibuszból jövök, hallottam már jó rázást. De a brácsázás. Úristen. Az a kísérőgitározás a Manu Stringben, ez brutál 2-4-es hangsúlyozásra, vagy úgy gurul, arra úgy lehet muzsikálni, hogy az minden szólista álma.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: Carmen McRae koncertje, majd Schweigert Christian 7 kis darab előadása hallható. Majd ezt követően a Classy for Saxophone Quartet koncertje, majd Szakcsi Lakatos Béla zongorástja hallható.
2: Bartók Zenei Díj 2026. Május 22-én 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban, május 23-án 19 óra 40 perctől a Dunán, május 24-én 21 órától az M5 műsorán.
0: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Gőz László, jazzzenész, tanár, a Budapest Music Center alapítója. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz hangjai.
1: Fekete Kovács Kornél nekem, régi nagy mentorom, azt is mondhatom, hogy tanárom. Elég korán, még jazz tanszakos koromba kerültem a Modernát Orkesztrába, ami nekem azóta is nagyon, nagyon erős zenei közösség, és a zenei fejlődésem nagyban köszönhető annak, amit ott a zenekarban megtanultam és megtanulok a mai napig.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: Francia sanzonok és magyar népdalok mágikus összefonódása egy igazán különleges koncerten. Budapest a Modern Jazz klubjában lép színpadra formációjával, Isabella Cosanel június 12-én. Az egyik legjellegzetesebb és markánsabb magyar énekhang újra elvarázsolja közönségét a fővárosban. Június 6-án este Budapest klasszikus jazz klubjában ad koncertet az Urbán Orsi Group. Az énekesnő művészetének egyik jellemzője, hogy sokféle irányzatban is nagy magabiztossággal kalandozik, így a swingtől a big band zenén át a latin muzsikáig minden műfaj bemutatásra kerül. Az idén kerek évfordulót ünneplő kiváló nagybőgő művész jubileumi koncertsorozatának újabb állomásához érkezik. A 60. születésnapját februárban betöltő Egri János június 18-án Pécsen ad koncertet kvartett formációban. A vérbeli All-Star felállásban a basszus hangszerest fia, Egri János Junior, Sosó Lakatos Sándor, valamint Pecek Lakatos András kíséri a színpadon.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: Carmen McRae koncertje, majd Schweigert Christian 7 kis darab előadása hallható. Majd ezt követően a Classy for Saxophone Quartet koncertje, majd Szakcsi Lakatos Béla zongorástje hallható.
3: Tartalmas szórakozást keres az egész családnak? Ne nyomozzon tovább! Ha-hó!
4: Ha-hó!
5: Hova igyekszel, öcsi?
3: Mert mi elhozzuk otthonába az ünnep hangulatát.
5: Nem adnám egy zsák aranyért, hogy egyszerre ilyen társaságot tisztelhetek nálam.
3: Nálunk mindenki megtalálja a számítását.
6: Úgy látom, hogy megtanultad, miként láthatsz a szíveddel.
3: Utazzon velünk térben és időben.
7: Mesélni véletlenül nagyon jól tudok.
3: Várja önt a szellem és a lélek kalandja. Klasszikus történetek, kortalan élmények, az egész családnak. Filmek, ünnepi műsorok pünköstkor is a közmédia csatornáin.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré vendége szerda este 19 órától Gőz László, jazzzenész, tanár, a Budapest Music Center alapítója. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
8: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! A mikrofonnál Gálandel köszönti Önöket. Mielőbbi tűzszünetet és tartós békét sürgetett az orosz-ukrán háborúban Magyar Péter. A miniszterelnök Varsóban beszélt arról, hogy ebben a háborúban Ukrajna az áldozat, és minden joga megvan ahhoz, hogy megvédje szuverenitását és területi integritását. Hangsúlyozta azt is, hogy a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak garantálása az előzetes feltétele annak, hogy Magyarország jóváhagyását adja az ukrán uniós csatlakozás első fejezetének megnyitásához. Lengyelország és Magyarország érdekei egybeesnek, jól lehet politikai nézetkülönbségek miatt volt némi szünet a két ország kapcsolatában. Jelentette ki a lengyel miniszterelnök Varsóban, miután Magyar Péter miniszterelnökkel tárgyalt. Donald Tusk fantasztikus győzelemnek nevezte a magyar kormányfő választási sikerét és hangsúlyozta, Magyar Péter a garancia arra, hogy Magyarország és Lengyelország a jövőben közösen képviseli érdekeit Brüsszelben és egyéb politikai fórumokon. Lépéseket követel Szlovákiával szemben az Európai Parlament az uniós értékek és a költségvetés védelme érdekében. Az EP képviselők szerint aggasztó a demokrácia, a jogállamiság és az alapvető jogok helyzetének romlása az országban. Emellett felszólították a szlovák hatóságokat, hogy szüntessék be a háború utáni rendeletek alapján elrendelt kisajátításokat, melyek különösen a szlovákiai magyar kisebbséget érintik. A II. Világháborúban elesett 6 magyar katona maradványait tárták fel Hollóházán. A munkában a hadisírgondozók mellett részt vettek a füzéri hadtörténeti és helytörténeti kör önkéntesei is. A település temetőjében fakeresztekkel jelölték meg a katonasírokat, de azokon név, alakulat vagy haderő nem volt feltüntetve. A maradványok mellett a Magyar Királyi Honvédségnél rendszeresített tárgyak is előkerültek. Ez alapján sikerült azonosítani Nagy Sándor honvédot, aki a 11. zászlóalj katonája volt. Mindnyájukat Hollóházán temetik újra, várhatóan jövőre. Ebolával fertőzött amerikai beteget ápolnak egy berlini kórház speciális elkülönítő részlegén. A férfi a Kongói Demokratikus Köztársaságban fertőződött meg, és fokozott biztonsági intézkedések mellett kezelik. Közben Prágába is érkezik egy amerikai orvos megfigyelésre, ő Ugandában került kapcsolatba ebolás beteggel. A cseh hatóságok szerint a páciensnek egyelőre nincsenek tünetei. Először kapta meg tajvani szerző a Nemzetközi Booker-díjat. Yang Suang-tzu, tajvani útikönyv című, 1938-ban játszódó regénye, kulináris körutazás a japánok által megszállt Tajvanban, amely a gyarmatosítás, a hatalom és a társadalmi csoportok témáit tekintve szól a szerelemről. Az elismerést évente adják át, egy Nagy-Britanniában vagy Írországban megjelent idegen nyelvről lefordított szép irodalmi műnek. És végül az időjárásról. Jelenleg napos az idő az országban, legfeljebb kevés fátyol gomoly felhő zavarhatja a napsütést. Egy-egy zápor zivatar a nyugati határnál, holnap a középső területeken alakulhat ki. Hajnaltól a Dunántúlon napközben keleten többfelé megerősödik a szél. Most általában 20 és 25 fok közötti a hőmérséklet, éjszaka 5-15 fok közé hűl le a levegő, holnap délután ismét 22-27 fok közé melegszik föl.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

0: Ez a Szakcsi Rádió. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
1: At words poetic, I'm so pathetic that I always found it bliss.

0: Küldd be a dalod!
1: Jakab Zoltán, a Szakcsi Rádió Küldd be a dalod felhívásának egyik győztese. Szomorú zene című dala most következik a Szakcsi Rádióban.

0: Jazznapló.
1: Az egyik legnagyobb magyar jazz sikerként tartjuk számon mind a mai napig Szabó Gábor pályafutását, aki az 1960-as években különféle chicagói és New Yorki klubok sztár fellépője volt. Lemezei, például az 1966-os Spellbinder, az amerikai Billboard listákra is felkerültek. Egyik legnagyobb slágere a Gypsy Queen, a szintén virtuóz gitáros Santana feldolgozásában vált világslágerré. Szabó Gábor egyedi stílusában a magyar népzene motívumai keveredtek a bossanovával, valamint a jazzzel. A Rolling Stone magazin a valaha élt leginnovatívabb gitárosok közé sorolta. Olyan sztárokkal dolgozott együtt, mint Charles Lloyd vagy éppen Chick Corea. Ő volt az első magyar jazzgitáros, aki világhírnévre tett szert, nevét ma Budapesten díj és fesztivál is őrzi.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádió.

0: Műsorajánló. Jazz akusztik. Varázslatos zenei utazás, ahol minden hang egyedi történetet mesél el. Akusztikus koncertek az A38 színpadáról. Minden szombaton 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: Carmen McRae koncertje, majd Schweigert Christian 7 kis darab előadása hallható. Majd ezt követően a Classy for Saxophone Quartet koncertje, majd Szakcsi Lakatos Béla zongorástja hallható.
2: Bartók Zenei Díj 2026. Május 22-én 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban, május 23-án 19 óra 40 perctől a Dunán, május 24-én 21 órától az M5 műsorán.
0: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Gőz László, jazzzenész, tanár, a Budapest Music Center alapítója. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: Rachel Ferrellnek szinte irigylem az őszinte őrültségét, hogy bármikor, amikor ő énekel, akkor azt érzem, meg zongorázik sokszor, akkor azt érzem, hogy bármi lehetséges, az ellentéte is, és el is hiszem.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Gőz László, jazzzenész, tanár, a Budapest Music Center alapítója. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Jazz reggel. Minden hétköznap 6 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Tartalmas szórakozást keres az egész családnak? Ne nyomozzon tovább! Ha-hó!
3: Ha-hó!
4: Hova igyeksz el, öcsi?
2: Mert mi elhozzuk otthonába az ünnep hangulatát.
5: Nem adnám egy zsák aranyért, hogy egyszerre ilyen társaságot tisztelhetek nálam.
2: Nálunk mindenki megtalálja a számítását.
6: Úgy látom, hogy megtanultad, miként láthatsz a szíveddel.
2: Utazzon velünk térben és időben.
7: Mesélni véletlenül nagyon jól tudok.
2: Várja önt a szellem és a lélek kalandja. Klasszikus történetek, kortalan élmények, az egész családnak. Filmek, ünnepi műsorok pünköstkor is a közmédia csatornáin.
1: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
8: Carmen McRae koncertje, majd Schweigert Christian 7 kis darab előadása hallható, majd ezt követően a Classy for Saxophone Quartet koncertje, majd Szakcsi Lakatos Béla zongorástja hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz hangjai.
1: Kovács Laci, Miskolci zenekarnak volt ő a karmestere hosszú évtizedekig, illetve a rádiózenekarnak is. Ő volt az, aki engem ebbe belerángatott még a 2000-es évek elején. Megkérdeztem, hogy Laci, hogyan lehetne megtanulni szimfonikus zenekarra hangszerelni? És mondtam, na figyelj, akkor gyere, beviszlek a rádiók ottatárába, és akkor ezt a darabot, ezt tessék, itt vannak a partitúrák, most menjél haza, keressél hozzá felvételt, és akkor hallgasd, és közben nézd a partitúrát. És hát én követtem az ő utasításait, és azóta is ezt csinálom.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: Francia sanzonok és magyar népdalok mágikus összefonódása egy igazán különleges koncerten. Budapest a Modern Jazz klubjában lép színpadra formációjával, Isabella Cosanelli június 12-én. Az énekesnő zenéjében az avant-garde jazz, a századforduló kabaré hangulata és a népzenei motívumok keverednek egymással. Régárd című albuma, mely a koncert gerincét képezi majd, ezt a sokrétegű zenei és kulturális identitást bontja ki. Az egyik legjellegzetesebb és markánsabb magyar énekhang újra elvarázsolja közönségét a fővárosban. Június 6-án este Budapest klasszikus jazzklubjában ad koncertet az Urbán Orsi Group. Az énekesnő művészetének egyik jellemzője, hogy sokféle irányzatban is nagy magabiztossággal kalandozik, így a swingtől a big band zenén át a latin muzsikáig minden műfaj bemutatásra kerül. Az idén kerek évfordulót ünneplő kiváló nagybőgő művész jubileumi koncertsorozatának újabb állomásához érkezik. A 60. születésnapját februárban betöltő Egri János július 18-án Pécsen ad koncertet kvartett formációban.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Gőz László, jazzzenész, tanár, a Budapest Music Center alapítója. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ma este jazzkoncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: Carmen McRae koncertje, majd Schweigert Christian 7 kis darab előadása hallható. Majd ezt követően a Classy for Saxophone Quartet koncertje, majd Szakcsi Lakatos Béla zongorástja hallható.
0: Jazz hajnal. Minden hétköznap éjféltől a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
3: Bartók Zenei Díj 2026. Május 22-én 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban, május 23-án 19 óra 40 perctől a Dunán, május 24-én 21 órától az M5 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
4: Jó estét kívánok, a mikrofonnál a szerkesztő Fehérvári Petra. Erős Európához, erős közép-európai régióra van szükség. Ezt a miniszterelnök hangsúlyozta, miután lengyel kollégájával Donald Tuskkal tárgyalt Varsóban. Magyar Péter úgy fogalmazott, ahhoz, hogy Európa visszanyerje a régi erejét, versenyképes, önmagára büszke, egymással együttműködő államokból álló közép-európai régióra van szükség. Magyar Péter budapesti látogatásra hívta a június végére a lengyel miniszterelnököt, valamint a cseh és a szlovák kormányfőket is szívesen látná Magyarországon. Lengyelország és Magyarország érdekei egybeesnek, jól lehet, politikai nézetkülönbségek miatt volt némi szünet a két ország kapcsolatában, jelentette ki a lengyel miniszterelnök Varsóban, miután tárgyalt Magyar Péter miniszterelnökkel. Donald Tusk fantasztikus győzelemnek nevezte a magyar kormány főválasztási sikerét, és hangsúlyozta, Magyar Péter a garancia arra, hogy Magyarország és Lengyelország közösen képviseli majd érdekeit Brüsszelben és egyéb politikai fórumokon. Nem haladnak jól a tárgyalások a MOL és a szerb kormány között a NIS olajvállalat orosz tulajdon részének megvásárlásáról, közölte a szerb elnök. Alekszandar Vučić úgy fogalmazott, nem túl optimista azzal kapcsolatban, hogy a május 22-i határidőig sikerül megállapodást kötni. A vita egyik legfontosabb kérdése a pancsovai kőolajfinomító teljes kapacitású működésének megőrzése, ami Szerbia számára alapvető feltétel. Az Egyesült Államok korábban szankciókat vezetett be a szerb olajvállalat ellen az orosz többségi tulajdon miatt, és május 22-ig adott haladékot az intézkedés életbelépése előtt. az Orbán rendszerrel szembeni magyarországi ellenállás tapasztalatairól rendeztek konferenciát Brüsszelben. A 16 év magyar ellenállás című esemény résztvevői a független média, a civil szervezetek és az önkormányzatok szerepét, valamint a rendszer meggyengülésének okait vitatták meg. Jávor Benedek, Budapest Európai Uniós képviseletének vezetője szerint a gazdasági válságok, az uniós források csökkenése és a társadalmi ellenállás együtt gyengítették meg a Fidesz rendszerét. Fesztivál önkénteseknek indít képzést a Sziget és a Fesztivál Önkéntes Központ. A programban résztvevő fiatalok a fesztivál lebonyolításában segíthetnek majd, miközben kommunikációs és konfliktuskezelési készségeket is tanulnak. A képzés workshopokból, szituációs gyakorlatokból és helyszíni felkészítésből áll. Jelentkezni a hellonext.hu oldalon lehet május 31-éig. Megnyílt a Bükki Nemzeti Parkot bemutató tárlat a Magyar Mezőgazdasági Múzeumban. A Föld mélyétől a Csillagokig című kiállítás megnyitóján a természetvédelemért és állatjólétért felelős államtitkár a biodiverzitás megőrzésének fontosságára hívta fel a figyelmet. Körösi Levente beszélt a hazai erdőgazdálkodásról is, kiemelve, hogy fakitermelési moratóriumot hirdettek majd, és felülvizsgálják a szerződéseket. Folytatódik a napos fátyolfelhős idő, egy-egy zápor zivatar ma a nyugati határnál, holnap a középső területeken lehet. Hajnaltól a Dunántúlon, napközben keleten is megélénkül a szél. Hajnalban 5-15 fok várható.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója.

0: Jazznapló.
1: Berlin Underground Jazz Laboratóriuma, a Donau 115 egy kis alaksori klub Berlin Neukölln negyedében, és a berlini free jazz szcéna egyik titkos kincse. A hely nem nagy, de különösen aktív. Minden héten több koncertet tartanak, gyakran fiatal és nemzetközi zenészek részvételével. A program sokszor kísérleti, szabad improvizációt és határfeszegető hangzásokat mutat be. A klub atmoszférája laza, művészileg mégis komoly. A közönség értő és nyitott, gyakran maguk is zenészek. Berlin zenei sokféleségének egyik fontos színhelye. Itt nem konvenciókat ünnepelnek, hanem új utakat keresnek. A Donau 115 a kreatív kockázat terepe. Ez a klub a jazz jövőjének egyik műhelye.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Ez volt a Jazz délután a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló.
1: Tartalmas szórakozást keres az egész családnak? Ne nyomozzon tovább! Ha-hó!
2: Ha-hó!
3: Hova igyeksz el, öcsi?
1: Mert mi elhozzuk otthonába az ünnep hangulatát.
3: Nem adnám egy zsák aranyér, hogy egyszerre ilyen társaságot tisztelhetek nálam.
1: Nálunk mindenki megtalálja a számítását.
4: Úgy látom, hogy megtanultad, miként láthatsz a szíveddel.
1: Utazzon velünk térben és időben.
5: Mesélni véletlenül nagyon jól tudok.
1: Várja önt a szellem és a lélek kalandja. Klasszikus történetek, kortalan élmények, az egész családnak. Filmek, ünnepi műsorok pünköstkor is a közmédia csatornáin.
0: Jazz Labor. Kísérleti zene a jazz különböző műfajaiból. Minden nap 23 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
6: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
7: Carmen McRae koncertje, majd Schweigert Christian 7 kis darab előadása hallható, majd ezt követően a Classy for Saxophone Quartet koncertje, majd Szakcsi Lakatos Béla zongorástja hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz Portré, életmű és zene. Beszélgetés a hazai jazz élet jeles képviselőivel. Szerdán 19 órától, ismétlés szombaton 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
8: Köszöntöm a hallgatókat, a Jazz Portré mai adásának vendége Gőz László, harsonaművész, zeneakadémiai tanár. A beszélgetést a Budapest Music Center épületében rögzítettük.
9: Ha azt mondom neked, hogy Tony Bennett, Chuck Berry, Ray Brown, Melba Liston, Lou Donaldson és Jimmy Heath, akkor tudod-e, hogy mi köti össze ezeket a zenészeket?
10: Hát meghatározó az amerikai jazz kialakulásának meghatározó figurái, de visszaszaladhatnánk. Tehát egyrészt nekem ez jut eszembe, hogy ezek az emberek kifejezetten a jazz műfajának kialakulásában olyan szerepet képviseltek, hogy közel vitték a nagy közönséghez. A Tony Bennett az ugyanolyan nagy sztár volt, mint az akkori populáris előadók. De a Jimmy Heath is. Tehát, hogyha most a Chuck Berry az egy popember. Lehet, hogy van egy olyan háttér, amit ugye mindannyian elfelejtünk, hogy rengeteg popzenészről kiderül, hogy jazzzenészként indultak. Lehet, hogy ez köti őket össze, de nem tudom.
9: Még hozzáteszek egy nevet, ami segíteni fog neked, és személyesen is sokat jelent, hogyha ehhez a névsorhoz hozzáteszem azt, hogy Kurták György.
10: Akkor megvan, persze, 1926.
9: Csak ez azért érdekes, hogy ezek a zenészek mind 1926-ban születtek, akiket most felsoroltam, és akkor persze a névsor első két nevét már jazz szempontból nem említettem, Miles Davis-t és John Coltrane-t, aki a mostani beszélgetésünknek a fő irányadója, de azért ez egészen hihetetlen, nem, hogy 100 évvel ezelőtt ezek a zenészek egy évben születtek.
10: Ebből a leghihetetlenebb az, hogy a Gyuri bácsi itt lakik meg mindig, és tegnap együtt voltunk a zeneházban, a Mikámo koncerten, és azt hiszem, hogy a felsoroltak közül egyetlen egy sem él már. Nyilván ez betudható annak, hogy nem az a különleges, hogy ők nem élnek, az a különleges, hogy a Gyuri bácsi él. Mondjuk azt, hogy a 20. század meghatározó figuráiról van szó, és ebből ugye, ami nekünk nagyon fontos, és ez gyakorlatilag majdnem azt mondom, hogy a BMC egyik árszpolitikája az itt lóg mögötted a falon, amióta van Miles Davisnek ez a csodálatosan elkapott pillanata, és talán a jazz fotók között abszolút a top első fotó, hogy az ő gondolkozásmódja a zenéről, és ő nem írt, nem irodalmár volt, nem írt színdarabokat, nem írt eszéket, hanem semmi más nem csinált, csak játszott, és gyakorlatilag tolta előre a jazz szekerét, hogyha van ilyen, és annyira meghatározó figurája lett a világ jazz életének, hogy még ma is nap mint nap halljuk vissza az ő zenei filozófiáját, az ő játékmódját, az, hogy ő mikor eljött Európába, akkor hirtelen adott egy lökést, akkor még senki nem fogta föl, de adott egy lökést az európai jazznek. És mi Európában vagyunk, és az európai jazz ma olyan térhódítást hajtott végre, vagyis mára, hogy azt kell, hogy mondjam, hogy Európában már többen hallgatnak európai jazz, mint amerikai jazz. Ezelőtt 20 évvel nem ez volt, mert amikor a francia Rivierán elindul a jazzfesztiválok sorozata, és mit tudom én, 6-8 nagyon nagy jazzfesztivál rendeznek, akkor ott 60-70%-ban amerikai jazzzenészek játszottak. Ma már ez nincsen. Éppen most meghívást kaptam a Morrissey Jazz Fesztiválra a Mohansz Notisszal és Fekete Kovács Kornéllal együtt. Ifjabb Kurtágyi Lukács Miklós és így négyen. Azt néztem, hogy ezen a fesztiválon egyetlen egy amerikai sincsen, és ez egy teljesen furcsa világ, ilyen talán a zene történetben sem volt, hogy egy amerikai jazzzenész, akinek a bőrszínétől kezdve a gondolkozásmódja, a hihetetlen zsenialitása és ez a nagyon furcsa élete, most a furcsának nevezem azt, hogy egy személy szerint hallottam sok olyan történetet a Dave Liebmantől, akivel egyrészt csináltunk egy pár lemezt, másrészt többször találkoztunk és játszottam is vele, hogy egy nagyon-nagyon szélsőséges figura ember volt. De hogy ez az ember gyakorlatilag elindítja az európai jazzt abból a bizonyos francia filmmel, és egy teljesen új világot teremt, ma már azt mondhatom, hogy több mint 15-20 ezer jazzzenésznek, és mi már ugye mindenki a saját útját járja, hát ez egy csodálatos dolog. Úgyhogy a Miles Davis 100. születésnapját a világ összes jazz rajongója, jazz iránt érdeklődő embere nem csak ünnepli, hanem egy olyan gorcső alá veszi, hogy valójában mit is köszönhetünk Miles Davisnek, és mit köszönhetünk John Coltrane-nek, aki ugyanígy 100 éves, de az ő működése az egy egészen másfajta típusú a világ jazz életében, mint a Miles-é.

nagyon jó hallgatni úgy a Miles Davis-t, hogy amikor még a Charlie Parkerrel nagyon fiatalon játszik, akkor még ugye a szokásos vád, amikor a trombitások elkezdik a Miles Davis-t elemezni, és azt mondja, hogy nem tud olyan jól trombitálni, mondjuk, mint a Sandoval, vagy a, nem is tudom, kit mondjak, vagy a Dizzy Gillespie, és ez egy nagyon-nagyon érdekes dolog, a Miles Davis lehet, hogy nem tudott olyan jól trombitálni, mint a Sandoval, de erre csak azt tudom mondani, hogy nem is akart olyan jól trombitálni, mint a Sandoval, mert ez egy teljesen más stílus, amit ő képviselt. Úgyhogy a Louis Armstrong egyeneságú folytatója, a kettőjük közötti zenei összefüggéseket elég nehéz lenne kibogozni, de nem is kell, de az egyértelmű, hogy valahonnan onnan jött, és eleve ez a fajta ritmika, frazírozás, a hangok különböző időben való elhelyezése, így indult a Miles Davis, és aztán ő volt az a zenész, aki a jazzzenészeknek úgy adott egy utat, hogy a létező legnagyobb szabadságot biztosítsa számukra. Hozzá kell tenni, hogy ez nem biztos, hogy tudatos volt, de azért, amikor azt mondja, hogy nincs rossz hang, csak rossz időben, akkor az egy nagyon fontos kijelentés, mert sokat lehet rajta gondolkodni. Ugyanígy mondjuk a Charlie Parkert is mondhatnám, de ő is egy zárt egység, tehát a Parker nem sokat változott az idő az ő regnálása alatt. A Charlie Parkernek volt egy mondása, hogy tanuld meg a hangokat, tanuld meg a ritmust, tanuld meg a harmóniákat, az egészet csomagold össze, felejtsd el, és kezdj el szabadon játszani. És nyilván ez a műfaj alapja. És ezt a szabadságot talán azt mondhatom, hogy a világ jazz életében, fúvós hangszereken mindenképpen, a Miles képviselte talán a legerőteljesebben, de itt most mondhatnék mást is, mert ugyanezt a kis Jarrett ugyanezt csinálta. Valójában az őt sem lehet korszakváltó zseninek nevezni, megjelent a kis Jarrett, és az volt önmagában egy kis Jarrett korszak. De a Miles attól függ, hogy ki elemzi, ugye sok könyv megjelent a Milesról, 5-6 korszakot fűznek az ő nevéhez, és itt mindenki megtalálja, ami számára a legjobban szerethető. És ő elment egész a popzenéig, tehát a Prince-től kezdve mindenkivel dolgozott, úgyhogy azt teszem alapul, hogyha valaki azt mondja, hogy nem szeretem a jazz-t, akkor be tudok neki tenni egy, ugye főleg az utolsó időben megcsinált ilyen romantikus pop dolgokat, de az is a Miles Davis, azt is ő pontosan ugyanúgy csinálja, mint a régit. Úgyhogy az ő neve mindenképpen olyan nagyságrendű név, talán nem olyan zeneileg, ezen sokat lehet vitatkozni, de ebben a műfajban, amikor azt mondjuk, hogy Bach, Mozart, Haydn, Beethoven, stb., akkor a Miles Davis nem lehet kihagyni.

trust him.

0: Volt olyan korszaka a Miles Davisnek, amit te kritikával szemléltél?
1: Nem. Egyáltalán nem. Soha olyan, nem tudok olyan lemezt mondani, amire azt mondanám, hogy én ezt annyira szívesen nem hallgatom. Ellenben vannak olyan lemezei, ami ugye a Kind of Blue, az végigkísérte az életemet, és az, hogy itt ülünk a Budapest Music Centerben, és egy elemettel lejjebb van az Opus Jazz Club, abban a Kind of Blue-nak nagyon nagy szerepe van, mert egyszer még nagyon régen, egy 20 évvel ezelőtt családi kiránduláson eljutottunk valamelyik francia városba, ahol nagyon megszomjaztak a gyerekek, és ott volt egy TGV állomás. És akkor mondtam, hogy jó, akkor itt megállunk, tudunk parkolni, bemegyünk, és akkor veszünk nektek valami hideg innivalót, és bementünk a TGV állomásra, és egy fotocellás ajtó kinyílt, és beléptem, és ott megszólalt a Freddie Freeloader, a Kind of Blue második trackje, és abban azt a pillanatot azért nem felejtem el, mert az egy épület volt, semmi köze nem volt a jazzhez, elképesztő jó hangminőségben szólt ez a darab, amit ugye gyakorlatilag mondhatom azt, hogy kívülről tudok, mert ugye rengeteg, még a tanításom alatt nagyon sok Miles Davis szólót írtunk le, és a gyerekekkel, és hát ez egy mindennapos dolog volt, ezt azért 33 évig csináltam. És nagyon-nagyon erős volt az a benyomás, hogy úgy jöttem ki a TGV állomásra, hogy nekem egyszer egy jazz klubot kell csinálnom, mert én ezt borzasztóan akarom. A másik, hogy van a My Funny Valentine és a Four and More című két lemeze, ami ugye egy élő koncert, live recording, és ami azért egy nagyon érdekes dolog, mert ott a Miles úgy döntött, hogy az egyik lemezre, ugye ez egy bakelit lemezre jelent meg, és a két lemez együtt jelent meg. És a My Funny Valentine-ra tette a lassú számokat, és a Four and More-ra a gyors számokat. Ugye mindig fölmerült, a My Funny Valentine az olyan volt, hát biztos úgy szerintem közel 1000-szer meghallgattam azt a lemezt, az végigkísérte az egész életemet, annak az a depressziós, vagy éppen ilyen időtlensége, és a depressziót okozó hangulata, azt gondolom, hogy itt a Kárpát-medencében, magyarokban ez egy nagyon gyorsan kifejlődő valami. Szóval visszatérve erre, hogy állandóan hallgattam, de a legizgalmasabb mégiscsak a Four and More volt számomra, mert ott meg olyan gyors tempójú számok voltak, hogy az az izgalom, és nyilván a koncerten ez nem ugrott le, hogy a My Funny Valentine lemezt eljátszák a koncert első fél időben, a másodikban meg a gyors számokat, ott össze volt ez keverve, tehát ott ez nem tűnt fel, de a Miles ezt ketté vette. És ami aztán most a Hernádi Zsolt kollégám, aki ugye az Opus Jazz Clubnak a programszervező főnöke, meglepett avval, hogy ezt a Four and More lemezt megkaptam tőle egy certifikéttel, ahol a Miles Davis aláírása van, és ennek borzasztóan örültem, ez egy bakelit lemez, mert valahogy mindig a Four and More, a My Funny Valentine ez egy dolog, de a Four and More izgatott igazából a legjobban, hogy nagyon-nagyon szabad előadásmód van, nagyon, hogy mondjam, a kötöttségrendszer, lejátszák a témát, a téma ma majdnem, hogy a téma csak annyit jelent a Miles-nál nagyon sokszor, hogy bemegyek egy szobába, és a téma az, hogy kinyitom az ajtót, és az utolsó téma az, hogy becsukom az ajtót. Az, hogy a szobában mi történik, zeneileg, kicsit képletesen mondom, az onnantól kezdve full improvizáció van mindenki részéről, és a Miles-nak ez volt az egyik legnagyobb, hogy mondjam, találmánya, és ez nem minden korszakra jellemző különben, hogy olyan szabadságot adott a zenészeknek, hogy azt csináltok, amit akartok. Ugye azért a Kind of Blue-nak megnézzük, hogy lett az fölvéve, hogy gyakorlatilag két nap alatt fölvették a lemezt, és azt is két részletbe, vagy két különböző szettel, azért, és a világ egyik leghallgatottabb jazz lemeze, tehát gyakorlatilag azt mondhatom, hogy a kisgyered kölni koncertje még ma is vezeti a legtöbbet eladott jazz lemez. Legalábbis így tudom, és biztos, hogy ott van az első ötben a Kind of Blue, és akkor ezekén így elgondolkozom, ugye a Kölni koncert az pontosan másfél óra, annyit töltött a színpadon, és a Kind of Blue meg talán két délután. Nagyon meghatározó az ő személyisége, gondolkozásmódja, és történelmi nagyságrendű a jazz történetben az, hogy ezeket az utakat ő még azt is mondhatom, hogy nem tudatosan, de mindenképpen kijelölte a jazzzenészek számára.

0: Neked mi volt Miles Davis-ra a legközelebbi élményed?
1: Két Miles Davis koncerten voltam, a Wiesenthe Jazz Fesztivál volt az egyik, az valami egészen lenyűgöző volt, és a másik pedig itt Budapesten a sportcsarnokban volt egy koncert. Ez a két koncert, amin részt vettem, de talán mégis az egyik legérdekesebb lemez az a, az, az Aura című Pálle Mikkelborg és Miles Davis lemez, ugyanis arról készült egy film. És az egy fantasztikusan érzékeny hangszerelés és érzékeny kompozíció sorozat. És ezt a filmet láttam még nagyon a őskorban, a Brassage-el kimentünk valahova, valamilyen jazzfesztivál, talán Pozsonyba, és ott egy ilyen közösségi színtér volt, ahol a zenészek ültek, és ott meg tudtuk nézni ezt a filmet. És az olyan hatással volt rám, mert ugye klasszikus hangszereket használ, kürtöt, oboát, klarinétot, stb., de sok, tehát egy big band összeállítás, és a Miles-nak az volt a feltétele, hogy viszi magával a dobost. És más nem volt, a többiek azok mind skandinávok voltak, zenészek, és az azért volt rám óriási hatással, mert azok a zenészek, akik ott játszottak vele, azoknak az arcáról valami olyan elképesztő koncentráltság, öröm, és ennek a műfajnak valahogy az alázata, ez soha nem felejtem el. Azokat az arcokat, az oboista arcát például, ahogy néztem, hogy baromi nehéz szólamai vannak, és ami hihetetlen gyönyörűen játsszák. És aztán később a Pálle Mikkelborggal mi is dolgoztunk, csináltunk is vele lemezt, és mindig kérdeztük tőle, hogy nem akarja ezt, ő ugye trombitást, hogy nem akarja ezt eljátszani itt, és mi adjuk a big bandet, meg a zenekart, stb., és akkor mindig azt mondta, hogy ennek még nem jött el az ideje. Szóval az például nagyon bevésődött, ez egy kevésbé ismert lemez, ez az Aura. De szóval visszatérve erre a kérdésedre, vannak kedvenc Miles Davis lemezeim, amiket nagyon sokat hallgatok, de van ugye egy ilyen trükk a zenehallgatásban, hogy az ember valamiben nagyon beleszeret, akkor azt képes bár száz, akárhány százszor meghallgatni, és így vannak nekem milyen a Hámon Mise, vagy a Máté Passió. Ott a János Passió, azt például talán kétszer hallottam, de a Máté Passiót, vagy százszor, vagy a Mozart Requiem, és az ember ezeket mindig meg tudja hallgatni, és így nekem is van így a tarsolyomban azok a lemezek, amit ma pontosan ugyanazzal a figyelemmel, koncentrálsággal, élvezettel, éppen attól függ, hogy milyen környezetben vagyok, ugyanúgy hallgatom, mint ezelőtt 20-30-40 évvel, és valamikor az őskorban, 70-es évek közepe, tehát 73-ban érettségiztem, 73-tól a jazz tanszakra jártam, és akkor én már játszottam az Interpass-ba, és emlékszem arra, hogy mi 73-ban ősszel már a Fridi Karcsinak köszönhetően gyakorlatilag minden szerdán találkoztunk, tarokkoztunk, ez egy kártyajáték, és a tarokkozás az csak egy alibi volt ahhoz, hogy én mindig vittem a Tesla magnómat, amit azért vittem, ez egy baromi nehéz magnó volt, és ugye hát busszal, villamossal közlekedtünk, hogy a tarokkozás alatt föl tudjunk venni minél több lemezt. És ez egy négysávos magnó volt, tehát azt lehetett csinálni, hogy négy órányi anyagot lehetett fölvenni, és a minőség különösebben nem érdekelt, a mennyiség és a mindenféleség érdekelt, és hát a Karcsi azt hihetetlen precizitással volt, még máig is megvan egy füzetem, ahol ezeket pontosan fölírtam, hogy ki mit játszik, hogy merre, meddig, mert az a magnószalagra nem fért rá. És ugye én akkor az Interbrass gázsimat azt arra költöttem, hogy elmenjek és megvegyem a magnószalagot, hogy minél több legyen, így aztán hát irgalmatlan mennyiségű hanganyagot vettem föl, és akkor ezeket este vittem vissza haza a magnót, és ugye az új felvételeket a legnagyobb izgalma hallgattam, és így a Miles az központi szerepet játszott a Karcsi gyűjteményében. És tehát azt tudom mondani, hogy ezek a kedvencekből még mindig 3 biztos, hogyha ez a bizonyos lakatlan szigetes projekt beindulna, akkor a Kind of Blue, a My Funny Valentine és a Four and More, ez a 3 lemez biztos, hogy velem lenne, mert nem tudok tőle máig sem szabadulni.

0: Lezárásként, hogyha ez a most már említetted a lakatlan szigetet, akkor volt már egy idézet, amit mondtál Miles Davis-től, de mi az, ami nagyon fontos, az egész életeden át elkísér, és ami nem csak a zeneiségre, de az egész életre is alkalmazható?
1: Ez egy mondat helyett egy jelenet. Az Aura filmben van az a jelenet, hogy rámegy a kép a dobosra, és a dobos felfelé tartja a fejét. És a Miles sétál, miközben játszanak, szól ez az alap, oda megy a doboshoz, és a fejét én nagyon-nagyon finoman, óvatosan lehajtja. És ez egy annyira meghatározó jelenet volt, ez egy üzenetként fogtam föl, és aztán sokat beszéltünk erről ott a Brassage kollégákkal, hogy ez egy üzenet, hogy nem a világot kell nézni, hanem abba kell gondolkozni, amit éppen csinálsz. És aztán ezt visszapörgeted, akkor megnézed, hogy a Miles volt benne egy nagyon hatalmas ego, mert az ő Ferrari gyűjteménye ugye mindig ugyanolyan típusú kocsitval, egyáltalán az öltözködése, az órái, neki például mindig nagyon fontos volt, ez benne is van valamelyik más könyvben, hogy ő a fotókra nagyon-nagyon érzékeny volt, azt szerette volna, hogy lássák az ő óráit. És ugye a legdrágább órái voltak, tehát ő imádta ezeket a külsőségeket. De abban a pillanatban, ebbe a ruhákat, hogyha megnézzük, hogy milyen ruhái vannak, az, hogy neki mindig látszódjon a bőrszíne, az nagyon fontos volt, és az, hogy ő boxoló volt. Tehát ugyanúgy boxolt, mint a legkedvesebb foglalkozása Dave Liebman mesélt, hogy éjjel 3-kor dörömböl a szobájába, a szálloda szobájába valaki, kinyitja az ajtót, ugye fölébred, ott áll egy szál pizsamába, és ott a Miles, és azt mondta, hogy azonnal gyere át, ezt meg kell nézned. És Európában voltak, és éjszaka volt egy boxmeccs. És örjöngött, hogy milyen ritmusban boxol az, akit éppen ott nézni kellett. De az a mániája volt, hogy mindenhova vitték utána a videomagnót, és állandóan boxot nézett. Tehát visszatérve erre, hogy nagyon-nagyon fontos volt neki az, hogy látszódjon, hogy milyen erős az ő karja. És ezek külsőségek, és abban a pillanatban, hogy fölment a színpadra, ugye bárki ábrázolja a Miles-t, mindenki egy hajlott hátú embert ábrázol, és ugye a fényképeken is 10-ből 9 fényképen ez van, hogy lehajol a színpad felé, és abban a pillanatban kizár mindent. És ez a mozdulat, és eleve az, hogy ő hogy játszik, hogy ez olyan hatással volt rám, hogy én máig is csukott szemmel játszom, tehát egyszerűen nem nézek ki. Ez lehet, hogy direkt indult el, és ugye minden jazzen nézem, egy nagyon komolyan kifejlett utánzási kényszer, mert ugye mi úgy tanulunk valamit, hogy az nincs leírva, hanem egyetlen mi a hangokon kívül magát a gondolkozásmódot, egyebet, azt mind onnan tanuljuk, hogy meghallgatjuk a mestereket. Tehát ez egy ilyen műfaj. És ez a befelé játszás, vagy abba a bizonyos műbe, nevezzük műnek, azt az egy számot, vagy nem tudom, minek nevezzük ez a szám, ez annyira rossz kifejezés, abba tökéletesen szolgáljuk ki az első másodperctől az utolsó másodpercig azt, hogy ott abba vagyunk, nem kifelé játszunk. Pontosan ellenkezője a populáris műfajoknak. A pop műfajban kiáll valaki folyamatosan a közönséggel, stb. Ez egy teljesen más dolog. És amikor a jazz műfaját bárki vagy kritizálja, vagy azt mondja, hogy ezt nem érti, vagy mit nem, stb. Hát persze, miért a Schönberget érted, vagy mit tudom, egy Sosztakovics művet értesz, vagy egy Bach művet értesz. Szóval egy olyan nagyságrendű koncentráció és elmélyülés, és ez a kép is mutatja meg, amit az előbb elmondtam, amit úgy gondolom, hogy nagyon, legalábbis máig is törekszem rá, hogy én ezt megtanuljam, és így gondolkozzak. Úgyhogy a legmélyebb benyomásaim a Miles Davisről akár élőben láttam, akár filmen, akár fényképen, akár videón, ez a fajta gondolkozásmód hagyott bennem talán a legmélyebb nyomot.
2: A Jazzportré mai adásának vendége Gőz László harsonaművész, zeneakadémiai tanár volt. A beszélgetést a Budapest Music Center épületében rögzítettük, a szerkesztő műsorvezetőt, Esztergályos Mátét hallották.
3: Ez volt a Jazzportré a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Programajánló a Szakcsi Rádióban.
4: Francia sanzonok és magyar népdalok mágikus összefonódása egy igazán különleges koncerten. Budapest a Modern Jazz Klubjában lép színpadra formációjával, Isabella Cosanelli június 12-én. Az énekesnő zenéjében az avant-garde jazz, a századforduló kabaré hangulata és a népzenei motívumok keverednek egymással. Régárd című albuma, mely a koncert gerincét képezi majd, ezt a sokrétegű zenei és kulturális identitást bontja ki. Az egyik legjellegzetesebb és markánsabb magyar énekhang újra elvarázsolja közönségét a fővárosban. Június 6-án este Budapest klasszikus jazzklubjában ad koncertet az Urbán Orsi Group. Az idén kerek évfordulót ünneplő kiváló nagybőgő művész jubileumi koncertsorozatának újabb állomásához érkezik. A 60. születésnapját februárban betöltő Egri János június 18-án Pécsen ad koncertet kvartett formációban. A vérbeli All-Star felállásban a basszus hangszerest fia, Egri János Junior, Sosó Lakatos Sándor, valamint Pecek Lakatos András kíséri a színpadon.
3: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
5: Bartók Zenei Díj 2026. Május 22-én 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban, május 23-án 19 óra 40 perctől a Dunán, május 24-én 21 órától az M5 műsorán.
3: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója. Ez a jazz koncertek, legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.
4: Kedves hallgatóink! A jazz koncertek ma esti adásának első részében Carmen McRae koncertje, majd Schweigert Christian 7 kis darab előadása hallható. Közreműködik Marshall Otwell, John Leftwich és Donald Bailey, valamint Horváth Balázs és Gál Zoltán.
6: Ladies and gentlemen, it's Carmen McRae, let's give our hand!

a hell you're making. You know I'm yours. I am yours.

0: Thank you.
1: Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban.
0: One, two, three, four.

Thank you. Thank you very much.

0: Ez a Jazz Koncertek, a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival.
1: Thank you very much. Thank you. One, two, three. Shoo-boo-boo.

months. And every time I play an ace, my partner always trumps.

love, I ain't misbehaving, saving my love for you.

0: Kedves hallgatóink! A jazzkoncertek ma esti adásának első részében Carmen McRae koncertjét, majd Schweikert Christian 7 kis darab előadását hallották. Közreműködött Marshall Otwell, John Leftwich és Donald Bailey, valamint Horváth Balázs és Gál Zoltán. A felvételek a Montreux-i Jazz Fesztiválon, valamint a zsámbéki barokk plébánia templomban készültek 1982. július 22-én és 2005. július 8-án.
1: Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. A következő műsor egy korábban elhangzott műsor ismétlése.
0: Kedves hallgatóink! A Jazz Koncertek ma esti adásának második részében a Classy for Saxophone Quartet koncertje, majd Szakcsi Lakatos Béla zongorástja hallható. Közreműködik Jasna Jovicevics, Varga Borbála, Bratka Borbála és Majtényi Csilla.

Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Kedves hallgatóink! A jazz koncertek ma esti adásának második részében a Classy Four Saxophone Quartet koncertjét, majd Szakcsillakatos Béla zongorástjét hallották. Közreműködött Jasna Jovicevics, Varga Borbála, Bratka Borbála és Majtényi Csilla. A felvétel a Magyar Rádió 6-os stúdiójában, valamint a Márvány teremben készültek 2001. január 27-én és 1997. május 9-én.
1: Ez volt a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Egy korábbi műsor ismétlését hallották. Műsorajánló. Jazz Podcast. Beszélgetések a jazz világáról. Hétfőn 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjobbát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a magyar jazz rádiójának legjobb szerzeményeivel.
1: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz Labor. Kísérleti zene a jazz különböző műfajaiból. Minden nap 23 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádió.

Ez volt a Jazz Labor a Szakcsi Rádióban. Éjfél van. Ez a Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója.

Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz Hajnal, minden hétköznap éjféltől a Szakcsi Rádióban, a szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson.

a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délelőtt. Minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Szakcsi Rádió. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Impro. Kedtől péntekig 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Szakcsi Plus. A Szakcsi Rádió tehetséggondozó műsora. Vasárnap 19 órától, ismétlés hétfőn 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.